0: Okay,
1: FM, 1, 2, 4, 7. Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Tojama, Toj